Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Az ülés kora délután Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik. Főként egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik mai ülésén a kormány. Egyeztetnek a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzések ügyéről is. Szó lesz még emellett egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. A MÁV közölte, hogy reggel minden érintett dunántúli vonalon megindult a menetrend szerinti közlekedés. Az oroszok folyamatos támadás sorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztatta telefonon amerikai kollégáját. Szergej Lavrov emlékeztetett. Korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Alig ért el előrelépést Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a rakétavédelmi rendszerek gyártásának bővítéséről, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint emiatt európai szövetségeseikkel igyekeznek megoldást találni. A politikus hozzátette, folytatják a megbeszéléseket Washingtonnal, és új diplomáciai intézkedésekre is számít Donald Trump amerikai elnöktől. Belgiumban még napokig tarthat az oltás, miután hatalmas tűz ütött ki tegnap Tübiz egyik ipari létesítményében. Egy 2000 négyzetméteres textilraktár gyulladt ki. Mivel mérgező, aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst került a levegőbe, a hatóságok arra kérték a közelben élőket, hogy maradjanak zárt térben. A település iskoláit bezárták. Itthon fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok előtt a budapesti Pesti alsó rakpartot. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Az időjárásról. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai V.J. Ivor nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Ivor játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

0: Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazzben különösen fontosak a nagy fesztiválok, de a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztivál még ezen rendezvények között is csúcstartó. Évente 2 millió látogatót vonz, 10 nap leforgása alatt több száz koncerttel. A fesztivál 1980 óta működik, és mára a jazz olimpiájává nőtte ki magát. Olyan világsztárok léptek fel itt, mint Ella Fitzgerald, Miles Davis vagy éppen Diana Krall. A belvárosi szabadtéri színpadokon a koncertek többsége ingyenes. A fesztivál alatt Montreal belvárosa gyakorlatilag egy hatalmas zenei térré változik át. 2004-ben a rendezvény a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, hatalmas nézőszáma miatt. Európában a montreáli kistestvéreként a svájci székhelyű Montreux a párja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanel június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régárd című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: 1, 2, 3...

0: Minden nagy összecsapás előtt.
1: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
2: Madar a tolláról, embert
1: kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebemellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma lesz kormányülés is, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és pénzügyi kérdések lesznek. A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hazahozatalán, a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. A tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energia infrastruktúrát. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felső fokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autóforgalom elől a pesti alsórakpart egy részét. Hétfőtől péntekig este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruit Web szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. Jelenleg országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon fontos, hogy a pillanatban történik, tehát hogy ez ott történik, abban a pillanatban, te, aki hallgatod, én, aki játszom, és ez velünk történik, és ebben benne van az élet, nyilván, amit odáig hoztunk, amit te hoztál a koncertre, most nevezzük így, de egyébként nem szeretem meg külön választani a zenészeket meg a hallgatókat, mert együtt csináljuk ezt az egészet. Ahogy szoktam mesélni, hogy egy tűz körül ülünk, csak valakinek van ilyen piszkavasa, aki mivel piszkálja tüzet, de mindnyájan a melegek körül ülünk, és azt élvezzük. És azt gondolom, hogy a legfontosabb hozzáállás az, hogy a tűznek örülni, azaz a teremtettségből így örülni annak, hogy zenélhetünk, ez egy jó megközelítés.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az éjszakai Jazz Club hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk ma is, Weisz Gábor szerkesztünk és a formáció vezetőjének beszélgetésével kerülünk közelebb a zenei anyaghoz.
3: Olá Kálmán, junior jazz zongorista zeneszerzővel beszélgetünk, Quintetteddel. Megjelent nem olyan régen az első albumod. Nagyon érdekes a címe is, egy sakk szakszó tulajdonképpen, egy megnyitásnak a neve, és azért választottad ezt, mert szeretsz sakkozni?
4: Abszolút, nem csak én egyébként, hanem bátyám is nagyon szeret, illetve zenészek között is van egy egész nagy társaság, barátaink, akikkel szoktunk így együtt játszani, és hát gondolom nem én vagyok az első, akit a zenéjében más dolgok is inspirálnak, nem csak a zene maga, és hát nekem ilyen a sakk például, szóval az ott lévő gondolkozás meg a játék maga az így a zenére is kihat szerintem. És nagyon sokszor azt veszem észre, hogy mielőtt például gyakorlok, vagy dolgozok, azelőtt mondjuk sakkozok egy kicsit, akkor így megmozgatom az agyamat, és így sokkal frissebben állok neki a zenei munkának is. Szóval nagyon szeretjük ezt a játékot, és aztán utána gondolkoztam azon, hogy lehetne ezt zenével is kicsit összekapcsolni, és hát arra jutottam, hogy ugye a sakkban is, meg a zenében is vannak nagyon-nagyon hasonló elemek, amikre épül az egész játék, és hát főleg az improvizáció, amit ebből kiragadtam.
3: A címadó dal az első, az a King's Gambit, de azért magyarázzuk meg, hogy pontosan mit is takar ez a cím?
4: Ez a sakkban lévő királycsel megnyitást jelenti, és előbb említettem, hogy az improvizációval kapcsoltam össze a két dolgot, és nálunk például arra vezetném ezt rá, hogy a sakk megnyitások után tulajdonképpen elkezdődik a középjáték, és a középjáték az tulajdonképpen egy olyan rész, amikor kicsit az ismeretlenbe kerülnek a játékosok. Nyilván a nagymesterekről van szó, akik minden lépésre fel vannak készülve, és hát ők is kerülnek sokszor olyan helyzetbe, hogy nem tudják, hogy most ez pontosan mi, vagy ez hogy lesz, és hát tulajdonképpen ők is akkor ott improvizálnak, és bevállalnak olyan lépéseket, amikről nem biztos, hogy azt gondolják, hogy jó, csak a másiknak lehet, hogy ismeretlen. És ezt ugyanúgy mi is megcsináljuk az improvizáció közben, hogy nem azért játszunk be egyes dallamokat vagy frázisokat, hogy jaj, ez most milyen jól fog szólni erre a harmóniára, vagy erre az akkordra, hanem azért, hogy inspiráljuk a másikat, hogy történjen valami olyan improvizatív jelenség a színpadon, amivel meglepjük egymást, saját magunkat, és együtt kialakítunk belőle valami újat.
3: A számokról annyit még kérdeznék, hiszen rajta van az első olyan szerzeményed, amit már nagyon sokszor hallhattam én is, mert az mindig szerepel a programon, a Donatella című számod, illetve három olyan szerzemény is van, ami a klasszikus zenére utal, elsősorban Bachra.
4: Szerintem ez nem titok, hogy én nagyon-nagyon szeretem a klasszikus zenét, és úgy is nevelkedtem egyébként, hogy én klasszikus egyik oldalon anyukám részéről és apukám részéről meg jazz és klasszikus zenei hatások értek. Ezáltal szerintem a klasszikus zene az nagyon mélyen bennem van, és azt sem titok, hogy egyébként nagyrészt azt szeretek hallgatni is, szóval szeretem elemezni a klasszikus zenei dolgokat, meg szeretek csak úgy klasszikus zenét is hallgatni, illetve kortárs zenét is, és ezek a hatások, ezek mind megjelennek szerintem a jazz zenémben. És hogyha a klasszikus zenéhez szeretnék nyúlni egy jazz kompozíció megírása közben, akkor a legkézenfekvő, meg a legtermészetesebb szerintem a barokk zene. Szóval nekem az mindig is egy olyan zene volt, ami annyira improvizatívan születik meg, de közben mégis nagyon erősen szabályszerűségre épül. Szóval azt így nagyon jó érzéssel szeretem használni a zenében.
2: Hallgassuk Olá Kálmán Junior szavai után a King's Gambit című lemezt. A formáció vezetője szoprán szaxofonon játszik, Molnár Sándor tenor szaxofonon, Olá Krisztián a zongorista, Jónás Géza a bűgős, Rigó Gábor a dobos. A címadó, tehát a King's Gambit hangzik el elsőként, majd a BAHC hallható, utána a Donatella, ezt követi egy a 21. Goldberg variációra reflektáló szerzemény, majd még egy klasszikus zenei gyökerű cím az Empromptu, és a Neighborhood hangzik el befejezésképp.

A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták az Olá Kálmán Junior Quintet King's Gambit című albumát. A címadó hangzott el elsőként, majd a BAHC című téma, utána a Donatella, majd egy a 21. Goldberg variációra reflektáló szerzemény, utána az Impromptu és a Neighborhood befejezéskép. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmet.

0: Impro. Ez volt a Jazz Club a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk. Majd ezt követően a Tóth Viktor Skylark Metropolitan, majd Lakatos Gabriella és Sárosi Áron koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Polyák Adrien. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik egy óra múlva az országgyűlés ülése. A képviselők 5 vizsgáló bizottság felállításáról dönthetnek. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, valamint a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrányt és a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tárnák fel. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, amelyben biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központ.

0: szempontokat. Erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frony Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezte Darázs Lénárd rektornak, hogy az ELTÉ-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. Romániában büntető eljárás indult 3 ember ellen, aki autóval hajtott fel a csíksomlyói 3-as halomoltárra. Felvétel is készült a szabadtéri oltáron parkoló 3 terepjáróról, amelynek utasai az oltár lépcsőjén nézelődnek. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 hargitai megyei lakos ellen. Egyikük társai nevében is bocsánatot kért az incidensért. A csíksomlyói hegynyerekben található 3-as halomoltárról celebrálják minden évben a pünkösdi búcsú nagy miséjét, amelyen idén is több százezer zarándok vett részt. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küldd be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: 1954-ben alapították Rhode Islandon a Newport Jazz Festivalt, mely az első hivatalos szabadtéri jazz fesztivál volt az Egyesült Államokban. Olyan ikonikus pillanatok történtek itt, mint Miles Davis 1955-ös visszatérése, vagy Duke Ellington szenzációs 1956-os nagykoncertje. A Newport Jazz volt az a hely, ahol a jazz először fesztivál műfajjá nem klubhoz kötött, hanem széles közönséghez szóló eseményé vált. Később Bob Dylan is fellépett itt, amikor a folkból az elektromos hangzásba váltott. A fesztivál máig működik, hagyományhűség és frissesség egyaránt jellemzi. A jazz fesztivál kultúrának ez az úgynevezett ős forrása.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk. Majd ezt követően a Tóth Viktor Skylark Metropolitan, majd Lakatos Gabriella és Sáros Járon koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nálam ez ilyen nagyon érdekes, hogy honnan jött ez az egész. Tehát a jó Isten vagy valaki, ez mindig intézi a szálakat. Volt egy kis bandánk ott Szegléden a házba, akik laktunk gyerekek, és ott az egyik bandatag apukája, ő nagy jazz rajongó volt, és otthon náluk mindig szólt a jazz, meg már volt videó is, ugye VHS kazetta, a fiatalok nézzenek utána, hogy ez mi ez. És akkor ott az emlékszem az élményre, amikor láttam, hogy nagyon furcsa volt, mert fintorogtak a bácsik a színpadon, és ezt nem értettem, hogy gyerekként, hogy mi történik, és egy fura érdekes zene szólt, úgyhogy ez volt nekem igazából az első találkozásom, de a családban véletlenül sem szólt jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk. Majd ezt követően a Tóth Viktor Skylark Metropolitan, majd Lakatos Gabriella és Sáros Járon koncertje hallható.
0: Impro. Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Volt számomra egy ilyen leírhatatlan ilyen misztikája, és egy ilyen színeket hallottam, tehát ilyen pont ez, hogy így nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az, ami tetszik ezekben a zenékben, csak valamiért így misztikusnak találtam, és izgalmasnak ezt az egész világot, meg szabadnak, és ez fogott meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: klasszikus jazz klubjában ad koncertet, az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János július 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
0: a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk. Majd ezt követően a Tóth Viktor Skylark Metropolitan, majd Lakatos Gabriella és Sáros Járon koncertje hallható.
1: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több százmillió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is. Megnevezte kabinetfőnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és a Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezetelnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venni át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárca vezető. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológia nemzetközi elismerésében, egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi közt az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működtetésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig összesen csak nem 15,5 milliárd forint.

0: forint kártalanítást kaptak. Picasso kiállítás lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hajnali 12-19 fokról 29-34 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kiadó, amelyet a legtöbben csak úgy tartanak számon, a modern jazz otthona, a Blue Note Records 1939-ben alakult Alfred Lion és Francis Wolff vezetésével. Célja a modern jazz dokumentálása volt, és ikonikus lemezeket adott ki a műfaj legnagyobbjaitól. A kiadó Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk és Art Blakey lemezeit is gondozta. A Blue Note borító dizájnja és hangzása már a stílus jeggyé vált. A stúdió felvételek precizitása és a művészi szabadság kiemelte a kiadót a többi közül. A Blue Note New Yorki klubja is legendás helyszín lett. A kiadó a 60-as évektől a soul jazz és a funk jazz területén is úttörő volt. Ma is aktív, és a jazz új generációját is támogatja. Minden jazz gyűjtő polcán ott a helye egy Blue Note albumnak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Adáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jó, itt az

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazz, mint műfaj, nagyon közel áll hozzám. Sokféle formációban nagyon-nagyon régóta próbálgatom, ízlelgetem ezt a műfajt, de még mindig nem érzem azt, hogy én egy professzionális, hivatásos jazz énekes lennék, mert igazándiból annál tovább már nincsen, megítélésem szerint.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madar a tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
5: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk. Majd ezt követően a Tóth Viktor Skylark Metropolitan, majd Lakatos Gabriella és Sárosi Áron koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Ez egy olyan dolog, ami minden embernek a sajátja, teljesen egy egyedi kép és egy egyedi hang, és ezt nem lehet kierőltetni, hogy na most én kialakítom a saját stílusom, hanem ez egy olyan dolog, amit szerintem fejleszteni lehet, szinten is lehet tartani, de jó esetben fejleszteni lehet, de az ember azt fogja fejleszteni, amivel a világra jött. Szóval, ha én azt mondom, hogy megtalálom a saját hangom szó szerint, akkor az itt van, rezeg a hangom a hangszálaim által, és ezt fejleszthetem, gyakoroltok vele, de nem fogom tudni megváltoztatni, és főleg nem fogom tudni kicserélni a hangomat mondjuk Johnny Depp hangjára, mert ez az én hangom, az meg az ő hangja. És a jazzben ez azért érdekes, mert amikor az ember mondjuk transzkripciókat tanul, más jazzzenészek inspirálják, az egy szuper dolog, ugyanakkor, hogyha elkezdek valaki mást utánozni, akkor az nem biztos, hogy az én hangomnak a legjobban áll.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk. Majd ezt követően a Tóth Viktor Skylark Metropolitan, majd Lakatos Gabriella és Sáros Járon koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órás.

0: miniszter a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több százmillió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat az elmúlt két évből, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszert, illetve a szuverenitásvédelmi hivatalt, mert szerinte az a kormánnyal kritikus embereket támadta. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alap forrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A 27 szupermérföldkő az igazságszolgáltatás függetlenségére, illetve az uniós pénzek pénzügyi érdekek védelmére vonatkozik. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utastájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tegnapi tűzeset miatt 45 vonat maradt ki, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma megkezdte a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását már leállították, ahová pedig már korábban lerakták az ózalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a biodóm, benne a városi oázis a budapesti állatkertben. Az egy hektáros, egész évben látogatható kert egzotikus növényekkel és különleges állatokkal várja majd a közönséget. A központi csarnokban pedig egy 14,5 méteres vízesés is helyet kap. Az új látványosság évente mintegy 100 000-rel növelheti a vendégek számát. A városi oázist 350 millió forintból hozták létre, aminek nagy részét az állatkert saját bevételeiből fedezik, 50 millió forintot pedig a főváros biztosít. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 12-19, napközben 29-34 fok várható. Csütörtökön és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon magas. Köszönöm figyelmüket!
1: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalok most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazz-t hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kénye kedve szerint meríthet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Hey, James,

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk. Majd ezt követően a Tóth Viktor Skylark Metropolitan, majd Lakatos Gabriella és Sáros Járon koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a ma 100 éve született Miles Davisre emlékezünk. Elsőként a legendás trombita művész zeneszerző 1988 és 91 között rögzített Live Around the World koncert lemezét, majd Quintet 1960-as koncertjét hallhatják. Közreműködik John Coltrane, Wynton Kelly, Paul Chambers és Jimmy Cobb.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Oh man, that was nothing. That was nothing, man. I do that every night.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében a ma 100 éve született Miles Davisre emlékeztünk. Elsőként a legendás trombita művész zeneszerző 1988 és 91 között rögzített Live Around the World koncertlemezét, majd a Miles Davis Quintet 1960-as koncertjét hallották. Közreműködött John Coltrane, Wynton Kelly, Paul Chambers és Jimmy Cobb. A koncertalbum felvételei Los Angelesben, Grazban, Montpellierben, Rómában, Montreux-ben, Oszakában és Chicagóban készültek 1988 és 1991 között. A Quintet fellépését pedig a Concert Huset Stockholmban rögzítették 1960. március 22-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Tóth Viktor Skylark Metropolitan, majd Lakatos Gabriella és Sáros Járon koncertje hallható. Közreműködik Cseh Péter, Orbán György és Hodek Dávid.

a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Köszönjük szépen! Ez az első dal egy blues volt, és a címe Centerpiece. A következő dalunk az egy, főleg jazz standardeket hoztunk mára, úgyhogy az If I Should Lose You a következő dalunk.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Köszönjük szépen! A következő dal, ami ugye az utolsó dalunk lesz, az egy Abby Lincoln szerzemény, mégpedig a Throw It Away.

0: Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében a Tóth Viktor Skylark Metropolitan, majd Lakatos Gabriella és Sárosi Áron koncertjét hallották. Közreműködött Cseh Péter, Orbán György és Hodeg Dávid. A felvételek a Dohnányi Ernő Zenei Központban, valamint a debreceni Békástónál készültek 2025. április 11-én és 2018. augusztus 3-án.
2: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: He is.
1: Cheers.
0: Cheers.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.